gyereki a menünkünő majdur. Sánam majd is lett az víj, áll fel a fejtűr.